0: Nem fekó semmi törésed.
1: Nem fekó.
0: Northbound engine is ramp is 125, King Victor Edward 9399, KVE 9399.
1: Clearing hospital, returning to station.